0: előbb?
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Zsűrtől Szulig. Fan FM. Tell it to my heart. Tell me I'm the one. Is this really love or just FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendszeres adategyeztetésre hívja be a tartalékos katonákat a Hargita megyei katonai központ. Az intézkedés azokat érinti, akik korábban aktív vagy tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek. A hivatalos dokumentumokat a rendőrség munkatársai kézbesítik személyesen. A hatóságok hangsúlyozzák, rutinszerű, törvényileg előírt ellenőrzésről van szó, amely nincs összefüggésben a térség biztonsági helyzetével, és nem jelent kiképzést vagy katonai gyakorlatot. Az ügyintézés nagyjából egy órát vesz igénybe. A megjelenés kötelező az érintettek számára. A megyében két szakaszban, szeptemberben és novemberben zajlik az adategyeztetés. Aki nyomós indok miatt nem tud megjelenni a megadott időpontban, köteles jelezni azt a katonai központnál, Csíkszeredában a Vártér 1-es szám alatt. Újabb negatív rekordot döntött a Duna vízszintje. Galacnál a folyó vízállása drasztikusan lecsökkent, miközben a meder közepén elterülő zátony egyre nagyobb kiterjedést ölt. A szakemberek ráadásul a következő napokban további apadásra számítanak. A Duna romániai szakaszán napról napra nehezebbé válik a hajózás. Galac térségében a vízállás már kisebb az 1996-ban mért 17 cm-es mélypontnál, és elérte a 16 cm-t, amely az elmúlt 30 év legalacsonyabb értéke. A város előtt elterülő homokzátony folyamatosan szélesedik és hosszabbodik, emiatt a Galac és Tulcsa megye közötti átkelést biztosító komp kénytelen több száz méteres kerülőt tenni, nehogy zátonyra fusson, számol be a Digi 24. A hajózási társaságok komoly veszteségeket könyvelhetnek el. Az uszályokat a sekélyvíz miatt lényegesen kevesebb áruval tudják csak megrakodni, így a szállítmányok célba juttatásához több fordulóra van szükség, ami óriási plusz költséget jelent. Az előrejelzések szerint a vízállás tovább csökken. A Duna hozama az országba való belépésnél mindössze 1350 köbméter másodpercenként, ami messze elmarad az átlagos augusztusi 3900 köbméteres értéktől, számol be a MASZ-ol. Bizonytalan a Csíkszent Imrei büdösfürdőre tervezett kezelőbázis sorsa, mivel továbbra sincs meg a megvalósításhoz szükséges finanszírozási forrás. Bár az urbanisztikai bizonylat és a dokumentáció már elkészült, a beruházás pénzhiányában nem tud elindulni. Hargita megye tanácsa jelenleg is pályázati lehetőségeket keres. A legutóbbi elképzelések szerint a megyei sürgősségi kórház segítségével hívnának be külső forrásokat. A tervek alapján a központ a kórház ügyvitele alatt balneofizikai és kinetoterápiás ellátást biztosítana. A több mint egy évtizede üresen álló 2009-ben épült ingatlant korábban a helyi önkormányzat koncesszióba adással próbálta működtetni, ám az elhúzódó és bonyolult engedélyeztetés miatt végül az a kezdeményezés is kudarcba fulladt. Új eszközzel hangolná össze a nagyfokú ingatlanfejlesztéseket és a közterületi infrastruktúrát a készülő építkezési törvénykönyv. Csek Attila fejlesztési miniszter bejelentése szerint bevezetik a helyi területfelszerelési illetéket, amely arra kötelezi a nagyberuházókat, járuljanak hozzá az általuk épített új negyedek környezetének kiépítéséhez. A szoktárt célja, hogy az új lakóparkok létesítésekor ne utólag szembesüljenek a hiányosságokkal, és a terjeszkedés költségeinek kizárólag a helyi költségvetést vagy a lakosságot terheljék. Az illetékből befolyó összegeket kifejezetten az új városi zónák fejlesztésére kell majd fordítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Reklámot hallottak!

0: FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus

0: Elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikó vár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikó vár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sürgős ellenőrzéseket kért az üzemanyagpiacon Bogdán Iván. Szociáldemokrata parlamenti képviselő, korábbi energetikai miniszter a gázolaj árának jelentős emelkedése miatt. Bogdán Iván szerint a pénzügyminisztériumnak, az adóhatóságnak és a versenytanácsnak meg kell vizsgálnia, hogy a drágulás mögött valós gazdasági okok vagy spekulatív áremelések állnak. Ha a politikus úgy véli, a kormánynak gyorsan közbe kell lépnie, mert a folyamatos drágulás terheit végső soron a fogyasztók viselik. Jelentős károkat okoz a mezőgazdaságban a szárazság, a súlyos talajszárazság és a rendkívül magas hőmérséklet. Jelentős károkat okozott már mostanig is a mezőgazdaságban. A talajvíz hiánya a növények fejlődését a legkritikusabb időszakokban hátráltatja, miközben a Duna alacsony vízállása miatt több térségben az öntözött csatornák sem biztosítanak elegendő vizet. Dobrudzsában elsősorban a búza, kukorica és napraforgó termés sínyli meg leginkább az aszályt. Györgyelle Muriano, a GGA község gazdálkodója szerint a kukoricatermés szempontjából katasztrofális a helyzet az egész megyében. Érdemi termésre csak az öntözött területeken lehet számítani, de ott is legfeljebb a tavalyi mennyiség 65%-ára. A szárazságot jobban tűrő napraforgó esetében a tavalyi termés mintegy 80%-a várható. A gazdák helyzetét a növekvő termelési költségek is nehezítik. A Moriano szerint a kiadások tavalyhoz képest 30%-kal emelkedtek. Többek között a gázolaj, a műtrágya és az alkatrészek drágulása miatt. Úgy véli, hosszú távon az öntözhető mezőgazdasági területek növelése jelentheti az egyetlen megoldást. A romániai vasúti rendszer súlyos pénzügyi válság küszöbén áll, és fennáll a veszélye annak, hogy leállítják a vonatokat, hívja fel a figyelmet a vasutasok országos szakszervezete. Az állami források csak nem 2 hónapja vannak befagyasztva, a kifizetetlen számlák pedig érintik a közösségi és a magánvasúti szolgáltatókat, valamint a vasúttársaságot is. A szakszervezeti képviselők szerint energia és üzemanyag költségekre, illetve karbantartásra fordítható források hiányában, továbbá az infrastruktúra használati díjának elmaradt befizetései miatt a szolgáltatók és az infrastruktúra kezelője is fontolóra veszik a járatok felfüggesztését. Az Európai Unió tagállamai 2023-ban a bruttó hazai termék, a GDP 4,7%-át fordították oktatásra, az óvodától a középiskoláig, ugyanannyit, mint 2022-ben, derül ki az Eurostat kedden közzétett adataiból. A tagállamok közül Svédország fordította a GDP arányosan a legtöbb közpénzt oktatásra, bruttó hazai termékének 6,8%-át. Finnországban 6,3%, Belgiumban 6,2% volt ez az arány. A rangsor másik végén Románia állt 3%-kal. Az uniós mutató a 2020-as rekordnak számító 5%-hoz képest 0,3% ponttal csökkent 2023-ban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, de mindvégig száraz marad az időjárás. A későbbiekben nem megritkul a gomoly felhőzet és a nap is előbukkan. Csíkszeredában jelenleg 12 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önököt. Augusztus 19-e van, szerda. Félig zené között ott lapulnak azok a dalok, amelyek megpendítik mindenkinek az energiabombját, és remélem, hogy időben, nem másért, de a munkanapot nem kéne lekéssük. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Félig zené között Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Marshmello, Jonas Brothers, Offenbach, Star Sailor, és még sokan mások.

0: Augusztus 19-e van szerda, a mai napon Huba nevű hallgatóinknak kívánok egy nagyon boldog névnapot. 37 éve volt a páneurópai piknik. Az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül átengedték nyugatra. 178 éve a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. Ezzel kitört az aranyláz. 143 éve született Gabrielle Coco Chanel, francia divattervezőnő. 112 éve született Baróti Lajos labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. 87 éve született Ginger Baker, az egykori Cream világhírű dobosa. 81 éve született Ian Gillan, a Deep Purple énekese. 80 éve szintén megszületett Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy remek ajándékdal, ezzel hamarosan a napünnepeltjeinek kedveskedünk.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Névem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában, a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és slágerek.

0: Azt mondják a szakemberek, hogy a férfi divatban ritkán történnek látványos forradalmak, sokkal inkább apró részletek jelzik, hogy valami megváltozott. Az elmúlt hónapokban így ilyen jel lett a zokni is, ahogyan a GQ kiszúrta, egyre több stílusikon színész és divatmárka mutatja meg, hogy a boka fölött is van élet, a fekete, a szürke és nyilván ugye. A mostanában igencsak nagy teret hódító fehér után, pedig néhány éve úgy tűnt, hogy a feltűnő zoknik végleg kikoptak a divatból. A 2000-es évek közepén szinte kötelező volt valamilyen rikító mintával vagy vicces grafikával feldobni az öltözetet, később azonban ez a trend úgy tűnik, hogy elfáradt. Nos, egy időre. Most azonban másról szól a történet, nem a harsány minták térnek vissza, hanem a karakteres színek, a bordó, az olivazöld, a rozsdabarna, a sötétkék vagy akár a vajsárga zokni ma már tudatos stílus elemként jelenik meg, nem uralja az öltözéket, inkább finom kontrasztot ad neki, úgyhogy férfitársaim, csak bátran.
1: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.

0: és napjaink legjobbjai.
1: FM Rádió. Változatosan.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a 2 darabos dohányzóasztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Reklámot hallottak.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Fülig zene.
1: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

2024-ből szólt Wolf Kati, engem szeretné, nehéz. 2 perc maradt hátra, 9 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek és információk a Fan FM hírszolgálattól. A következő órában viszont fogadó órát is tartunk. Csatlakozik hozzám Korodi Attila Csíkszered, a polgármestere. Kérdések SMS-ben 0724 8160 000.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sürgős ellenőrzéseket kért az üzemanyagpiacon Bogdán Iván. Szociáldemokrata parlamenti képviselő, korábbi energetikai miniszter a gázolaj árának jelentős emelkedése miatt. Bogdán Iván szerint a pénzügyminisztériumnak, az adóhatóságnak és a versenytanácsnak meg kell vizsgálnia, hogy a drágulás mögött valós gazdasági okok vagy spekulatív áremelések állnak. Ha a politikus úgy véli, a kormánynak gyorsan közbe kell lépnie, mert a folyamatos drágulás terheit végső soron a fogyasztók viselik. A súlyos talajszárazság és a rendkívül magas hőmérséklet jelentős károkat okozott már mostanig is a mezőgazdaságban. A talajvíz hiánya a növények fejlődését a legkritikusabb időszakokban hátráltatja, miközben a Duna alacsony vízállása miatt több térségben az öntözött csatornák sem biztosítanak elegendő vizet. Dobrudzsában elsősorban a búza, kukorica és napraforgó termés sínyli meg leginkább az asszályt. Érdemi termésre csak az öntözött területeken lehet számítani, de ott is legfeljebb a tavalyi mennyiség 65%-ára. A szárazságot jobban tűrő napraforgó esetében a tavalyi termés mintegy 80%-a várható. A romániai vasúti rendszer súlyos pénzügyi válság küszöbén áll, és fennáll a veszélye annak, hogy leállítják a vonatokat. Hívja fel a figyelmet a vasutasok országos szakszervezete. Az állami források csak nem 2 hónapja vannak befagyasztva, a kifizetetlen számlák pedig érintik a közösségi és a magánvasúti szolgáltatókat, valamint a vasúttársaságot is. A szakszervezeti képviselők szerint energia és üzemanyag költségekre, illetve karbantartásra fordítható források hiányában, továbbá az infrastruktúra használati díjának elmaradt befizetései miatt a szolgáltatók és az infrastruktúra kezelője is fontolóra veszik a járatok felfüggesztését. Az Európai Unió tagállamai 2023-ban a bruttó hazai termék, a GDP 4,7%-át fordították oktatásra, az óvodától a középiskoláig, ugyanannyit, mint 2022-ben, derül ki az Eurostat kedden közzétett adataiból. A tagállamok közül Svédország fordította a GDP arányosan a legtöbb közpénzt oktatásra, bruttó hazai termékének 6,8%-át. Finnországban 6,3%, Belgiumban 6,2% volt ez az arány. A rangsor másik végén Románia állt 3%-kal. Az uniós mutató a 2020-as rekordnak számító 5%-hoz képest 0,3% ponttal csökkent 2023-ban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, de mindvégig száraz marad az időjárás. A későbbiekben megritkul a gomoly felhőzet és a nap is előbukkan. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, bár amennyire reggel, és a jó, a kettő egy mondatban megfér, főleg ilyen időjárási körülmények között. Csíkszeredában jelenleg 13 Celsius fokot mérnek, 23-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Az előző órában említettem, fogadóórát tartunk. Most itt lesz velem hamarosan Korodi Attila Csíkszereda polgármestere, és kérdésekkel már lehet bombázni bennünket. A kérdéseket SMS-ben lehet feltenni, 0724 860 000, hamarosan kezdünk.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaad gyorsan már 5 percen belül 6 és 6 hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja.
1: 4:10 van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Indul a fogadó óra, ezúttal Korodi Attila Csíkszereda polgármestere van velem itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Kezdjünk egy pompás hírrel. Tegnap jelentette be, hogy elkészült a Vadi Új, hát nem tudom, pompaház, vagy pomparendszer, vagy átemelő állomás.
2: Mindenik majdnem igaz. Gyakorlatilag nem tudom, emlékeznek a rádió hallgatók, hogy volt egy pillanat az elmúlt években, amikor a Szépvízi gátnál egy vízcső könyög, de ezt úgy kell elképzelni, mind a konyhában, hanem az adukciónak egy hozzátartozó víz, elvező rendszer, hozzátartozó vízcső könyököt kellett lecseréljen a román vízügy, és azért összehívtuk a sürgősségi esetek bizottságát, mert azt láttuk, hogy Csíkszeredának a vízellátásával nem lenne gond, de a falvak, amelyek pont a Szépvíz Csíkszereda útvonalon vannak rávezetve, gondba kerülhetnek, hogy mit tegyünk. És hál' Istennek akkor gyorsan működt a beavatkozás, tehát egy késő esti, kora délelőtti beavatkozás volt, viszont bármikor fennáll a technikai hibásodás, és akkor eldöntöttük azt, hogy mivel Csíkszeredának a mélyvízi pomparendszere, ez azt jelenti, hogy a nagy rét mögötti pomparendszerből mindig is biztosított a vízellátása, és a Nagy-Lei dombján hatalmas víztartályrendszerünk van, ami ezt biztosítja, akkor úgy kellene megszervezzük az életet, hogy az a vízrendszer, vízcsőrendszer, ami behozza a vizet Szépvízről, az a falba vissza is tudjon vinni, ha szükséges. És ezért a Harvíznek adtunk egy mandátumot, és hála Istennek most a munkálat végéhez érkezik, hogy egy olyan pomparendszert építettünk a Nagy-Lei dombjára, hogy az ottani nagy víztározóból bármikor vissza lehet nyomni egészen Szépvízig az ivóvizet, és ez egy nagyon fontos dolog, mert bármikor történhet egy gát esetében, ugye, hogy egy pompaház esetében is probléma, és akkor több lábon álljunk, úgyhogy ezt egy stratégiai kérdésnek mondom, mert várhatóan például lesz beavatkozás a Szépvízi gátnál, technológiailag a román vízügy tervez egy biztonsági beavatkozást valamikor a jövőben. Erre volt nekünk pénzalapok a Penereléből, ezt nem tudták kihasználni, de hogy az is be fog következni, és én azt gondolom, hogy felkészülten tudjuk várni ezt a pillanatot, nem fogunk aggódni azért, hogy hogyan tudjuk ellátni vízzel a szomszédos falvakban lakó csíki embereket. Úgyhogy ez egy jó hír. Én is megörültem neki, mert egy teljesen más témában mentem fel a Nagy-Lei dombjára, a kórház körüli fejlesztésekről beszélgettünk, és láttam, hogy most már hála Istennek, hogy a pompaházunk kész van, a technológia be van szerelve, utolsó simításokat végzik a harvizes kollégák.
1: Augusztus derekán vagyunk, ugye javában tombol a szárazság Romániában, és lehetnek-e problémák nálunk fele a vízellátással?
2: Csík szintjén nincs probléma, hála Istennek, de ezt látjuk is, elég kimenni a kelbe, és látjuk, hogy azért még van zöldfű. Nyár folyamán Erdélyben többször meg tudtam fordulni, hát azért a nyugati Kárpátoktól nyugatra és északra kegyetlen állapotok vannak, tehát szerencsés helyzetben vagyunk. A szélsőség az nagyon erősen jelen van, de nekünk egy ilyen szép nyarunk rég volt vízellátás szempontjából. Most persze, hogyha látjuk, 3-4 hete nem nagyon esett, volt talán 2 hete egy húzósabb esős két napunk, de ez is a rendben tartja. A mezőgazdaságban mindenki elégedett, a csíkszeredai kaszállók szépen meg vannak művelve, hogy néztem, tehát mindenki ilyen szempontból rendben van, és ami legfontosabb, hogy van garantált vízellátás.
1: Ugye az év elején jelentették be, bár ha jól tudom, akkor az egy megyeházi projekt, a soha nem látott beruházás kapcsán építenek ki vízrendszert, vízellátó, az vízelvezetőrendszer?
2: Tehát Csíkszeredai koordinálású Harvíz nagy megyei projekt, ebből a Csíki medencében például a Szépvízi gátban lévő minőségi vizet adukcióval levisszük egészen Csíkkozmásig, de közben Csíkszentsimonban, Csíkmincenten, Csíkbánfa már Felcsíkon, számos településen, Csíkszeredában, Széchenyben, Csibában, mindenhol víz és legtöbb helyen csatornahálózat fejlesztés van, és Udvarhely-Széken is számos településen elvégezzük az udvarhelyszékiek javára, mint Harvíz. Például, ami egy forradalmi történet lesz az Udvarhely-medencében, hogy a Zetelaki gátat fogjuk ivóvízrendszerként működtetni, azt jelenti, hogy már most Székelyudvarhelyig le lesz vezetve az a nagy adukció, amely a minőségi Zetelaki vizet ezután az udvarhelyiek és most Székesfehérvárra gondolok rendelkezésére bocsássa, és onnantól kezdve a falvak fele is lassan ki fog ezzel a következő hosszú évek során terjedni egy-egy kisebb vagy nagyobb beruházással, itt persze a településnek a döntése is, de ez azért stratégiai, mert még Csíkszeredában minőségi hegyi vizet iszunk, addig például a Székesfehérvárnak a külővizéből is tisztítottan. Az is rendben van, de nem mindegy.
1: Hát akkor ez kb. Annyit jelent, hogyha már a projekt elkészül, akkor az etelaki gát környékén a turizmus az elhal, mert ha jól tudom, mostanáig nem volt ivóvízként kezelve
2: ezeknek
1: a gát.
2: Ezeknek vannak szabályai, szerintem a turizmus nem hal el.
1: Mármint ott nem lehet majd lobickolni,
2: fülötözni. Csak egy szabályozottabb keretek között. Azért nem kommentálom, hogy lehet-e vagy nem, mert ez a román vízügyeknek főleg a döntési köre, viszont lehet úgy turizmus működtetni, hogy a kettő találkozzon. Azért az etelaki gátra azt kell tudni, hogy a szép vízhez képest sokkal nagyobb vízmennyiséget tárol és tart fel. Az ugye főleg árvízvédelem szempontjából volt létrehozva, de most már az a helyet tudják használni ivóvíz bázisként is.
1: Korábban említettem, hogy augusztus 19-e van, elúszhatnak a határidőink a PNRR-es programokban, lévén az 31-en.
2: Hát itt rengeteget megoldottunk is, van, ahol nem lehet beférni a 31-ébe. Hála Istennek, hogy a nagy oktatási fejlesztésünk megvan, tehát az a 450 osztálytermes nagy fejlesztés minden iskolára, minden napközire, liceumra, elemi és általános iskolára érvényes beruházásaink teljesültek. Hulladékszigetek telepítve vannak, az önkéntes hulladékudvar telepítve van.
1: Ezeket használják egyébként az emberek?
2: Hát a szigeteket igen, az önkéntes hulladékudvart még nem, azt majd a nagymegyei projektbe fogjuk becsatornázni, bekapcsolni, vagy a Csík térségébe, ez még egy egyeztetés kérdése a szomszédos településeinkkel is, számos szomszédos településen is lett ilyen hulladékudvar. Tovább menve a Városházát rendben találjuk, meg tudjuk szervezni. Hol érezzük azt, hogy a határidők feszesek, és emiatt lehetetlen közel érni a Csíki játékszín épület esetében, azért, mert a struktúrális problémák voltak, és itt ugye a statikára gondolunk, ahol az épületnek biztonságos, fenntartható szerkezete legyen, így azt mérnökileg megfogta a tervező és a szakmérnöki csapatot, tehát ott nem tudunk határidőre zárni. Van egy nagyon fontos pályázatunk, az a közlekedés és közbiztonság monitorizálása, a kamerarendszer, hogy 80%-ra fogunk eljutni az érettségi fokkal. A városban szerintem románia szinten rendhagyó módon és Székelyföldön pedig teljes mértékben egyedülállóan számos lakónegyedre készítettünk övezeti rendezési tervet. Itt az utolsót, amit elfogadunk, az a központi övezeti rendezési terv, amely pénteken fogadjuk el, de már, ahogy hallották a rádióhallgatók is, Nagy Dombjára elfogadtuk. A Barátok kertje, Fűz, hát ez a Nagymező utca környezetére elfogadtuk. A mobilitás tervét a városnak elfogadtuk, a város általános rendezési tervét elfogadtuk, amit nem tudtunk mérnökileg, tehát nem tudott az iroda határidőt teljesíteni, az a Széchenynek az vezeti rendezési terv, az valamikor összefogadódik el, tehát abban nem tudunk 100%-ot teljesíteni. A Metropolis övezetben az első körgyűrűknél független attól, hogy időben szerződést kötöttünk, többszörű közbeszerzés után a kivitelező nem tudta leszállítani az autóbuszokat, ő egyedül csak a betáp helyeket tudta előkészíteni. Itt lesz majd egy kemény meccsünk velük, mert 30 millió leértékben 10 busz leszállítása volt a tét, és ennek az elszámolása egy sarkatos kérdés. Ezzel indult volna el a Metropolisos autóbusz hálózat, úgyhogy itt most lesz a következő jó hónapokban, amit meccselni a kivitelező ebben a kérdésben, mert azért egy jelentős erőforrás. Azon gondolkodom, valami még maradt-e ki a felsorolásból. A fenerében megnézem a jegyzetemet, az a legpontosabb.
1: Városi kamerarendszer talán azt nem említettem.
2: Igen, azt mondta, az a közbiztonsági, hogy az 80%-ban azt jelenti, hogy például annál kamerarendszernél a kamerák fel lesznek szerelve, a működő rendszerünk van, a háttér szoftver leszállítás után, amely plusz technológiai lehetőséget ad, ott lesznek némi plusz feladatok. Aztán lássuk, hogy ez hogyan tekinti a minisztérium, mint penelés teljesítés, hogy ez teljesül-e vagy nem. És akkor kinyitottam a táblázatunkat.
1: Azt hiszem, hogy nagyjából tételesen felsorolt.
2: Jaj, nem, van, persze, van még hál' Istennek három több házra, Tömpás szigete, és azt is lezárjuk, az is rendben van. Az utolsó az fent a hat lépcsőházas lendresétányos Tömpháza, mert nagyon fontos volt. Ott ezen a héten, ha minden rendben van, akkor meg lesz az átvételezés, recepció, hogy mondjuk egy kicsit romános szakzsargonnal, úgyhogy azzal rendben vagyunk. Viszont arról kell beszélni, hogy az elektromos buszoknál ott nagyon nagyon elégedetlenek vagyunk, és a színház esetében azt látjuk, hogy a építés felügyelet abszolút nem tud felnőni a feladatra, amit egy ilyen nagyon komoly szakmai kérdés jelentett, mert az építés a tervező igen, tehát a statikai kérdések rendezésére, és az építőnél még azt látjuk, hogy nem tud haladni a bürokráciával, papírozással, ez azt jelenti, hogy azért többet vártunk volna el, mert szakemberek teljesen rendben vannak. Úgyhogy itt a színháznál valamikor, ha Isten megsegít, ősszel, késősszel, télen fejeződik be az utolsó simítás.
1: No, ha már a buszokat is említette, ugye számos változás történt a Csíki Transz házatáján. Drágábbak lettek a buszbérletek, bevezették viszont az ingyenes hétvégéket, és lesz kutyaigazolvány is.
2: Igen, haladunk, tehát azt kell látni, hogy a Csíki Transznak a buszbérlet rendszerének a gyökere, vagyis hogy mennyibe kerül egy általános buszbérlet, az, ha jól emlékszem, 2017-ben volt megállapítva, tehát közel 10 éve, és az nem 21 autóbusz, amely folyamatosan járkál a városban, hanem 7 darabra. Azon túl pedig bevezetődött számtalan olyan szolgáltatás és hozzáférés, amely eddig nem volt. Ugye hál' Istennek a diákok, ők ingyen utaznak, a 3000 leig nyugdíja jövedelmel rendelkező nyugdíjasok ingyen utaznak, afele pedig kedvezményesen utaznak, a fogyatékkal élők ingyen utaznak, nagycsaládosok, egyszülős családok ingyen utaznak. Ez azt jelenti, hogy egy egész közösséget szólítottunk meg a buszjárat rendszerünkkel, viszont azt szeretnénk, hogy minél több ember szeresse meg, használja, mert tényleg az életünket a buszjáratok mellé, mögé, buszjáratok köré lehet szervezni, és akkor így a hétvégi ingyenes járatokkal azt is szolgáljuk, hogy a turizmusban legyen egy mozgástér, tehát akik megszállnak Csíkszeredában, nyugodtan tudják letenni az autóikat, és a városban keresik fel, vagy akár hagyta fürdőt is a közösségi járatunkkal, de a csíkszeredaiak is találkozzanak, járjanak össze, és ne aggódjanak azért, hogy akkor hogyan érnek haza. Úgyhogy ezért a hétvégig azok zöld hétvégig, tehát teljesen ingyenesen működnek buszjáratunk. Hétközben nem, mert hétközben hál' Istennek, hogy vannak olyan órasávok, amikor a teljedettek a buszjárataink.
1: Ilyen esetekben, amikor mondjuk ingyenes hétvégéket biztosít a közszállítás, kiállja a cehet?
2: Amúgy is most azt kell látni, hogy ez egy, tehát globálban kell kezelni. A közösségi közszállítás az sosem lesz nyereséges, tehát az lehetetlen, tehát mindig valamilyen szempontból, valamilyen erőforrásból kompenzálni kell a bevételeket. Hétvégén nem is járnak a buszok, tehát mi többet nyerünk azzal, hogy minél több család megbarátkozik a busz használatával, mint azzal, hogy magát távol tartja egy buszjegy miatt, és akkor hétközben is elkezdi használni, lehet, hogy vált egy rendes bérletet, és akkor így teljesen átalakul a szokásrendünk. Itt a lényeg az, hogy szokásrend változzon meg. Most már a városokban általában pénteken van zöld péntek, ezt ugye táncosban a kezdeményezte volt. Mi azért nem vezettük be hétköznapra, mert hál' Istennek vannak olyan órasávok, amikor teljesítettek a buszok, tehát rendben vagyunk. Inkább az utazóknak a kényelmére kell figyeljünk. Hétvégén viszont, mivel szellősebbek a tevékenységeink is, hogy buszjáratok is szellősebbek, így nyugodtan lehet használni.
1: A négysávos terelő útról vannak-e friss információk?
2: A geofúrások fázisában van a mérnöki iroda.
1: No, nézzünk szét a továbbiakban. Ha már az utcán vagyunk, zajlik az útépítés a Búza, illetve a Levendula utcákban.
2: Igen, a Levendula utca elindult, ahogy befejeződik, következik a Búza. Egy építésről beszélgettünk, ott sosem volt aszfaltos út, ez egy olyan úthálózat, amely a régi Ligat település részhez tartozik, és ez nem csak azt jelenti, hogy kap egy aszfalt réteget, hanem esővíz elvezető rendszert építünk, és van, ahol kikecserjük az ivóvíz hálózatot is. Ez egy 4 hónapos munka, a kivitelező vállalta a közbeszerzésben, hogy az év végéig ezt befejezi, reméljük, hogy így is lesz.
1: Időközben pedig mindemellett ugye zajlanak az útkarbantartási munkálatok, ez minden évben, amennyire a keret engedi, el van végezve.
2: Igen, ugye tavasszal volt egy aszfaltozási fázisunk, mert tavalyról megmaradt tartalékunk, és akkor azt felhasználtuk. Utána az aszfaltozásra egy elég komplikált közbeszélésen estünk túl, miután az állam megengedte, végre költséget is fogadjunk el, az most érünk annak a végére. Tehát össze lesznek aszfaltozási munkálatok, komolyabb beavatkozások. Viszont addig is a Csíkitra szerintotta a parkolóhelyek karbantartását, felújítását, így várhatóan, ami kicsit a forgalom korlátozása vagy nehézkesség tételével is jár, az a testvériség sugárút, ha az ottan élők vagy arra járók tudják, hogy van néhány olyan parkolószakasz, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, időtlen idők óta nem volt ott semmilyen karbantartás. A Csíki Transz a saját parkolási beviteleiből finanszírozza ezeknek a felújítását, úgyhogy ez egy jelentős változás lesz abban az utca szakasz részben, tehát Testvérség sugárút, a Temesvárin dolgoztak az elmúlt napokban, közben a kövezések elindultak, tehát Zsögöd megvolt, dolgoztak Széchenben, dolgoztak a Tanorokban, most, ha jól tudom, aratás, tehát hogy hiba következik, aztán Taploca, Somlyó és Csobotfalva, és közben elindult az elmúlt napokban, talán tegnap előtt az útfestési karbantartás feladatok is. Ha jól emlékszem, akkor most decemberi forradalom környékén dolgoztunk. Azért mondom, hogy így próbálok visszaemlékezni képileg, hogy melyik városrészben láttam a csapatot, de ők a következő időszakban ott lesznek, úgy a város különböző keresztmetszeteiben is elkezdődtek az útjelzés festések.
1: Időközben kikerültek ugye ezek a bizonyos információs panók, amik a tömegközlekedés segítik majd. Mikor lesznek ezek beüzemelve?
2: Hát ez ősz folyamán után érünk, egy nagyon komplex projekt. Ennek van egy közösségi tömegközlekedési komponens és parkolási komponens. A tömegközlekedés komponensében teljes autóbusz-fotta menedzsment. Ennek az információs technológiai számítástechnikai része már lezárult. Az autóbuszokba bekerültek azok a elnézés technológia elemek, kijelzők, autóbuszokra méretezett hangjelző rendszerek, belső kamerák, amelyek az autóbusz belül a közbiztonságot, valamint az utastájékoztatást szolgálják. Ezeknek a tesztrendszere zajlik folyamatosan, erről már a nyáron is tudtunk beszélgetni. Néha látják is az utasok, hogy egy-egy hang megszólal, ez automata rendszer lesz, azt jelenti, hogy nem a buszsofőr állítja, hanem magától GPS nyomkövetővel az különböző autóbusz állomásoknak jelzi a következő állomás jelenlétét, valamint hangon is tudja ezt majd jelezni az utasoknak, és ehhez kötődik az, hogy most állítódnak fel azok a totemek, azok az okos kijelzők, amelyek 30 pontban buszmegállóknál fogják digitálisan jelezni az autóbuszok közeletét, helyzetét, és ezt nagyon okosan tudjuk használni a tömegközlekedési rendszerre. Ehhez hozzá fog csatlakozni az, hogy a buszpadlóról való kiállásnál lesz egy okos rendszer, ami az autóbuszoknak egy előnyt fog biztosítani ideig, óráig, néhány másodpercig, hogy a zökkenőmentes legyen a kijárás, bejárás abban az övezetben, és akkor átéve a parkolásra letettünk 1000 parkoló szenzort a város központi részében, ezekhez hozzá lesz csatolva, fel fogják szerelni a következő hetekben a város különböző nagyon forgalmas, főleg a bejáratok közelségében lévő, de akár Székkutyát is ennek kell tekinteni keresztmetszetében olyan óriás kijelzők, amelyek mutatják, hogy a város központi vezetében melyik övezetben mennyi szabad parkolóhely van, merre menjünk inkább, hogyha parkolóhelyet keresünk a fizetős parkoló rendszerben. Emögött is szoftverrendszerek biztosítása lesz, és lesz telefonos applikáció a tömegközlekedésre, ami fontos, hogy ne csak a Google Maps-re támaszkodjunk, vagy a weboldalra, hanem egy applikáción keresztül is tudjuk használni a tömegközlekedést. Egy komplex folyamat, és ez egy teljes okosítás jelent, amelyet utána már csak folyamatosan bővítenünk kell, kiegészítenünk az újabb lehetséges technológiai eszközökkel, amelyek a következő években megjelennek.
1: Utak, útépítések, parkolók, tömegközlekedés biztosítása, illetve segítés, ez mind nagyon jól hangzik. Lesz-e valamikor a közeljövőben járda rehabilitáció?
2: Járda rehabilitáció, mint járda karbantartás lesz. Azokat az aszfaltos projektben szoktuk kezelni. Most készül két megvalósítási tanulmánynak az előkészítésén dolgoznak a kollégák járda építésre. Úgyhogy az lesz egy nagyobb tétel, az saját erőforrásba kell majd megvalósítsuk, azt látom. Vannak olyan utcakaszai, mondok csak egy példát, a Haladás utca, de nem csak itt, az Unió utca környezetében is van ilyen, ahol járdát kell építeni, mert sosem volt.
1: Ma reggel olvastam, hogy illegális gomba és gyümölcsárosok ellen lép fel a csíkszeredai helyi rendőrség. Mi számít illegálisnak ebben az esetben?
2: Az, hogyha nem megy be a piac területére és nem kér asztalt, és ugye ennek van egy fontos része, hogy attól kezdve, hogy piacon árusít, attól kezdve azonosított az eladó, a terméknek a biztonsága és ezáltal végkövethet és azonosíthat, ez fontos.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ez jelenti az illegalitást, egyébként eladhatnák azokat a begyűjtött terményeket az erre kijelölt helyeken?
2: Ennek van egy eredet története, azt jelenti, hogy ugye akkor, amikor valaki begyűjt erdei gyümölcsöt vagy gombát, akkor a tulajdonos, hogy gondolok, közbirtokosságra kell egy beleegyezés. Ez egyszerű papíros, ennek van egy rendszere, vagy a romszilvától. És utána pedig azért fontos ezeknek az azonosított eladási rendszere, mi történik, ha valaki megbetegszik. Tehát kell tudni, hogy honnan vásárolta, miért vásárolta, kitől vásárolta, és így a piacnak a rendszere az ad erre biztonságot, hogy követhetővé válik.
1: A PUZZ területén is történtek előrelépések, ha jól tudom, akkor ma is lesz további elfogadás.
2: Pénteken lesz, de ma előkészítések, ez a központi PUZZ, egy kicsit beszéljünk róla, ez azt jelenti, hogy ha most képzeljük el a központot, van a régi történelmi városrész, Petőfi utca, a Mikovár környezete, és ha most ide tekinthetnénk városképileg, akkor a Szádővel utca az állomás fele. Van a központnak egy tömbházas része, ami kommunizmusban épült, ott ledozerolták ugye a régi épületeinket. Eddig a központi védelmi övezet az vonatkozott úgy a tömbházas, mint a régi házas részekre. És ez nem korrekt, mert a tömbházas rész az gyakorlatilag nem kell emlékvédelem alá essen, és a városalatti védelem alá, inkább azt frissíteni, modernizálni kellene. És akkor az a város általános rendezésítelve a PUG-gal szűkítettük és jóvá hagyták a szakhatóságok ennek a területét, és most elfogadjuk a városban először, mert ilyen még soha nem volt Csíkszeredában, hogy a városnak legyen a központjára, és itt most a történelmi központra értjük, egy olyan urbanisztikai szabályzat, amihez mindenki tud azonosulni, viszonyulni, és tud akkor építkezni, fejleszteni, de úgy, hogy megmarad a városnak az a vizuális képe, arculata, amely meghatározza a városképünket.
1: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a történelmi város részben történelmi épületeni,
2: de úgy, hogy megmarad a városnak az a vizuális képe, arculata, amely meghatározza a városképünket.
1: Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a történelmi város részben történelmi épületeket birtokló egyének

0: ezekre, ezt én hibásnak tartom, és akkor arra ösztönzi, hogyha beruháznak, akkor majd valamilyen formában lehet ezt csökkenteni. De ugye én teljesen az állam most megfolytotta ezzel a téli káoszos helyi adózási rendszerrel ezt a mechanizmus, a régebbi én jobban szerettem, mert gyakorlatilag egyfelől segítettél is rajta, másfelől meg tudod is kötelezni, most ez nem olyan egyszerű.
1: No, hát akkor ez azt jelenti, hogy akkor a történelmi épületeink sorsa rossz irányba fordulhat.
0: Nem föltétlenül, azt gondolom, hogy építészetileg biztonságban lesznek az utcaképeink, és a másik, hogy aki beruház, eddig mindig, hogy hogyan, mit tegyen. Nem volt egy pontos recept. Az általános rendszerben volt, de az bármikor akár a szakhatóság által értelmezhető lehetett volna. Ezért most azzal, hogy a központi jövőti rendszerben elfogadjuk, a kimondottan történelmi városrészekre nagyon hasznos eszköz lesz, mert biztos receptet ad. Másik felől pedig minden, ami a kommunista időszakból ránk maradt építészeti idézőbeli csoda, az pedig lehet modernizálni, nem kell nagyon durva Bukarestig elmenő engedélyeket kérni rá.
1: Apropó, hogy fogalmazott a kommunizmusban ránk maradt építészeti csoda?
0: Idézőbe csoda.
1: Igen, hát ez olyan, mint a hősök sírja. Az is egy csodának számít. De mondjuk azzal is lehetne kezdeni valamit, ha már számon tartjuk, mint műemlék, hogy lehetne mondjuk gondját viselni jobban.
0: Melyikre gondol a Szegeszi úr?
1: A Petőfi utca, Petőfi iskola mellettire.
0: A szovjet emlékműre?
1: Igen. Hát, hogyha már van, akkor kicsit...
0: Ez igazából kalba kell tartani, igen, igyekszünk hát kalban tartani.
1: Az egyébként kié vagy? Kinek az ügykezelése?
0: A szovjet, tehát az orosz állam felhatósága alatt lehet bármit is ott tenni.
1: Tényleg.
0: Ezek a hadisírok rendszeréből adódó államegyezményeken keresztül működő történet.
1: Na, ma is tanultam valamit. Egyébként időközben megtudtam, hogy zajlik a légkondi beszerelése a Csíki moziban. Yeah!
0: Az egy fontos dolog volt. Szerintem a legnagyobb kérdés azzal az egész történet az volt, hogy és ebben van egy szerencse is, tehát számtalan szakszék kijött, nézte, nem jöttek rá, hogy mi a problémája, és ugye miért jó az, hogy a székely fiatal ember egy külföldre egy szakmát tanul és hazajön, egy fiatal ember hazaérkezvén megfejtette azt a nem is annyira komplikált, hanem egy banális technológiai hibát, ami a felújításként nem banális, de hogy, hogy miért történt az, hogy nem működt a légkondi rendszer, a különböző románi szakcég nem tudta megbirkózni a kérdéssel. Hazajött egy külföldön dolgozó szakember, szembenézett vele teljesen véletlenül civil kurázsiból, és azt mondja, hogy szerintem ez a baj, megnézték tényleg azóta a baj, és annak az átalakítása, beruházása zajlik most.
1: De mi a baj? Ne hagyjon a levegőt!
0: Nem kezdek ki, mivel nem tudnék nagyon precíz mérnöki dolgot elmondani, ezért nem mondom. A lényeg az, hogy fordítva volt a bekütve dolgok, ebből következtében pedig technológiai meghibásodások történtek, és nem tudott úgy viselkedni az egész klimatikus rendszer, mint ahogyan azt el kellett volna várni tőle.
1: Ez a jó van az úgy, ahogy nálunk
0: nem
1: szeretnél.
0: Jó van az úgy, szerintem.
1: Mármint egyszerűen, amikor be volt szerelve.
0: Egyszerűen annól. Vannak olyan szakcégek, hogy nem vagy meggyőző mindig értenek maximális módon az új technológiákhoz.
1: Augusztus 20-a közelettével ünnepséget szervez Csíkszered a Városháza Mikóvárban.
0: Hagyományos ünnepség, most már hál' Isten néhány éve ez hagyományá vált Csíkszeredáinak. Nagyon örülök, hogy ezt elindultuk, és tovább tudjuk az államállítás ünnepét, Szent István napját ünnepelni. Na most az ünnep az lesz két részre van osztva, az elején lesz egy rövid megemlékezés, utána pedig a Székely Néptáncszínházunknak lesz az új bemutatója, amelyet kimondottan augusztus 20-ára időzítettek, és köszönjük szépen nekük egy szenzációs néptáncszínházi előadást. Ezt mindenkit szeretettel várunk a Mikóvárban erre a szép ünnepünkre. 5 órakor indul az ünnepség. A főtisztelendő Tamás József püspök úr és Szatmári Szilárd esmeres lelkész úr fog mondani néhány gondolatot, majd utána ráfordulunk az ünnepi műsorra. Felemelő lesz, várom mindenki szeretettel.
1: Azt írja egy hallgató, kérem magyarázza el, hogy milyen kritériumok alapján döntik el, hogy mely tömbházak kapnak szigetelést. Nem úgy lenne korrekt, hogy a legrégebbiektől haladnak az újabbak fele, hiszen azok szorulnak rá leginkább.
0: De igen, általában ez így van.
1: Erre aztán jelentkezni kell, nem?
0: Persze, tehát van nekünk egy 54-es tömbház listánk, amelyek a pályázati erőforrások függvényében, vagy annak függvényében például, hogy a lakók végig utolsó percben beleegyeznek-e, vagy nem, mert volt olyan is, utolsó percben kihátráltak belőle, vagy a lakóknak egy meghatározó része, így nem lehet megvalósítani. Van egy prioritási lista, és ahogyan a pályázatok nyernek, a pályázatokat viszont a listának nagy részére le is tesz,

0: veszük, abból, hogy melyik nyárad, és egy csomó mindentől függ, és most teljesen másként működtek a felzárkózási alapos pályázataink, amelyből most ezt a három tömbházat, és három tömbház, az 10 lépcsőháznyi tömbházakat felújítottuk. Mi továbbra is fogunk pályázni, várjuk az új kiírásokat a központi fejlesztési régiónál, akarunk haladni. Ugye hamarosan el fog indulni a Szabadságtér nagy tömbházánál az egy felújítás, úgyhogy igyekszünk. Én azt gondolom viszont, amit jó, hogy tudnak a városlakók, hogy Románia felébredt. Ez azt jelentette, hogy még eddig hosszú éveken keresztül ebben a témában elég kevés pályázat érkezett be, és jól tudtunk haladni, így például 54% a csíkszeredi tömbházaknak fel van már újítva, most már óriás a konkurencia. Tehát a legkisebbtől legnagyobb városokig mindenki pályázik, úgyhogy ebből csak mindegy szeretet tudunk kihasítani.
1: No, ha már a pályázat mint olyan szóba jött, és ugye volt korábban egy olyan törvénytervezet, miszerint liftházakat kell építeni 4 emeletes tömbházakhoz, lehet-e mondjuk külön lift rehabilitációra pályázni, vagy pénzalapokat igényelni?
0: Most egy program elindult Bukarestben, ahol azt mondják, hogy minden megyeszékhelynek 2 4 emeletes tömbházra lift beépítés fognak finanszírozni, de nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni. Mm-hmm. Ezt a parlament döntött el. Nekem óriási fenntartása vannak technikailag, mert egy tömbház, amikor megépítenek, akkor a lépcsőház rendszere az általában liftes vagy nem liftes. Egy külső liftet beemelni egy beltéri tömbház lépcsőházas rendszerben nem látom technikai megvalósítatónak. Tehát inkább ez egy ilyen fitoktatási törvénytervezet, aminek nem lesz valós technikai válasza, vagyis nem látom azt, hogy a csíkszeredi tömbházakban melyek azok, amelyek nem liftházzal, nem liftház nélkül épültek meg, és liftházat lehetne melléje építeni, mert hova? Tehát a belébe nem lehet betenni a tömbháznak.
1: És meglévő lifteket felújítására pályázni?
0: De elvileg ez tart egy ilyen fejezetet. Lássuk, hogy a fejlesztési minisztérium megnyitja ezt, hogy a parlament döntés után mennyi erőforrás hogyan tudnak erre alokálni. Hogyha lesz ilyen, akkor haladunk. Mi a 10 emeletes tömbházainknál az utóbbi években, amikor energetikai rehabilitáció beszélgettünk, akkor a lift aknák is bele voltak téve.
1: Ezüst Akadémia újabb kiadására készülnek. Ha jól tudom, akkor ez
0: jövő kedden.
1: Tavasszal indult.
0: Most ez lesz a hatodik alkalom, igen. Akkor számunk 5 hónapnyi Ezüst Akadémia van mögöttünk. Most lesz a hatodik, ha jól tudom. Most egy nagyon izgalmas téma lesz, ajánlom az idős, szépkorú csíkszeredieknek is nem csak. Gyakorlatilag egy olyan embert tudtunk meghívni, aki koordinálja a Hallgatlak programot. Ez az a lelki, telefonos és internetes segélyszolgálat, amelyet használva nagyon sok nem csak idős embernek tudnak segíteni. Sokszor egy-egy mondat rengeteget jelent, és ennek a lényegi vonzatáról szeretne az előadó megjeleníteni tapasztalatokat, miért csinálják, mi a lényege a lelkisegélynyújtásnak, és gondolom, hogy ezzel is nagyon sok csíkszeredinek adunk újabb támpontot arra, hogy ezeket lehet nyugodtan igénybe venni, ha szükségesnek érzik, vagy ha látnak olyan egyedül élőket, akiknek fontos az, hogy legyen egy mondat, akkor kell bíztatni, bátorítani, hogy az ilyen szolgáltatásokat használják, mert ezek segítenek.
1: Az az igazság, hogy nem tudom, hogy az idei már a hányadik kiadás, a negyedik talán, vagy az ötödik, de augusztus 23-án lejár a nevezés az idei Running Festre, amelyre már most több mint 1000-en jelentkeztek.
0: Hál' Istennek szép a jelentkezés szám, úgyhogy egy igazi szaladófesztivál lesz szeptember 11-13. Éppen tegnap este egyeztettem a ferences atyákkal, megszokott módon a Kegy templom mellől, a Kegy templomnak a barátságos hangulatában indul a trail, az éjszakai futás a Somlyói hegy környezetében, és másnap pedig szombaton a megszokott maratonító félmaraton, staféta, családi, rövidvárosi távokban mindenki próbálhatja a közösségi futás élményét, mert ez a legfontosabb, hogy élményben legyen részünk. Egy igazi fesztiválos hangulat lesz, várunk mindenki szeretettel, és mint mindig, jó hétvége lesz.
1: És mi a 13, mert hogy 11-12?
0: Most én a vasárnap is beleétettem, akkor az ember helyre jön.
1: De hogy akkor nem lesz semmi.
0: Nem, csak úgy étettem, hogy a 11-13-os hétvége, általában vasárnap egy jó futófesztivál utána még mindig a futó emlékekkel vagyunk, és a rehabilitáció.
1: Meg az ide érkező vendégek felfedezik maguknak Csíkszeredát, szétnéznek egy icipicit a városban, és úgy döntenek, hogy majd rendszeresen visszajárnak ide, nem csak futni nyilván, mert itt azért elég jó dolgokat lehet csinálni.
0: Tegnap volt egy érdekes dolog, azt hiszem, hogy a The Telegraph brit lapon jelent meg egy nagyon izgalmas írás, én a román sajtóban fedeztem fel, aztán megtaláltam az eredeti forrását is. Egy brit család, egy családdal egy férfi ember utazott végig itt Székelyföldön, és tudatosan leírta azt, hogy mit jelent a székelyföldi turizmus, mekkora élményeik voltak, és nem a túlzsúfolt dél-erdélyi turizmus, hanem ez a nagyon emberközeli, természetközeli, magyar, román kultúrákat megjelenítő térség, úgyhogy izgalmas történet, a The Telegraph hosszan-hosszan írt erről a mi világunkról, és ez egy olyan, nekem nagyon jó volt újra látni azt, hogy van egy komoly érdeklődés, ugye erre hangolódik rá majd a Borüzek útja kerékpáros rendszerünk, amelyeknek az indítása össze most már összeállt.
1: Amelyre egyébként próbálnak pályázati alapokon keresztül lehívni forrásokat, az héten volt egy költségvetés módosítás. Nekünk hogy pályázni tudjanak?
0: Nem, azért teljesen más történet. Azt is elmondom mindjárt. Gyakorlatilag itt azt térképeztük fel a Metropolis Szövetkezeti Csíki Medencében, 82 borvíz forrásunk, rengeteg községi út, megyei út, kerékpárút és földút, mezei út halad azik irányába. Ezeket összegyűjtöttük egy rendszerbe. Ez kiegészíti az oltmenti vízügyek által elvégzett nagy beruházás is, tehát egy olyan út kerékpárosként, családként használható úthálózatot fogunk a turisták rendelkezésére bocsájtani, amelyek mögött digitális és fizikai térképek, gasztropontok, műemlékek, minden fel lesz állítva, és a Mikovár lesz a nulla kiindulási pont az Origo. Úgyhogy egy izgalmas turisztikai csomagnak látom, főleg azoknak, akik szeretik a csendes és a természetközeli turizmust, és ennek lesz ereje, a következő hosszú években biztos meg fog jönni a pozitív hatása a turisztikai szolgáltatások terén. Amiről a szerkesztő jelzett, az a hétfő reggeli tanácsülésünkön fogadtuk el a költségvetési tételt arra, hogy kérjük közbeszerzésre újra a kerékpárút projektünket klauzával, felfüggesztési klauzával. Miért? Az országos felzárkózási alapból pályáztunk eredetileg. A kormány 2024-ben lezárta a projektet, alig engedett át végül érdembe. Szerencse, hogy az oltmenti projekt is abból van, azt átengedték, amit a vízügy visz, de hogy legtöbb nagyvárosi projektet elzárták végül. Húzták az időt, hogy kormányi pénzbe ezt finanszírozzák, időt, hogy nem finanszírozzák. Így most látunk egy lehetőséget, hogy pénteken benyújtsuk a központi fejlesztési régióhoz a mobilitási projekt csomagba. Ez egy versenykiírás, tehát több településre fogunk versenyezni, viszont le fogjuk tenni a pályázatot, mert ennek értékes több mint 5 kilométer kerékpárút felújítás és több mint 5 kilométer új kerékpárút építés tartalmaz, és ezt akarjuk vinni tovább.
1: És ebben a csomagban benne lenne a Nagy Imre galéria épületének felújítása.
0: Nem,
1: is.
0: Az egy külön pályázat, de pont ezek a napokon kell letegyük azt is. Az egy kulturális intézmények, épületek rehabilitációra szóló pályázat, ez is felsenpályázat. A Penereréből ugye a Nagy Imre galériát végül kizárták, ezért újra pályázunk a központi fejlesztési régióhoz.
1: Új néven, új helyszínen és a korábbiaknál szélesebb tematikával tér vissza a csíkszeredai üveggyöngyvarás fesztivál. Jelentették be tegnap a szervezők.
0: Ekofesztivál, izgalmas témákkal. Amit nagyon jónak találok ebben a fesztiválban, az az, hogy a csíki, székelyföldi olyan vállalkozások, amelyek magas technológiával dolgoznak, helyet és teret kapnak, be lehet látni az életükben, meg lehet tapasztalni azokat a technológiákkal, amelyekkel dolgoznak, és így nem csak egy elméleti kutatásokat felsorakozó, vagy a tudományos világot megjelenítő fesztiválról beszélgettünk, hanem egy átalakulásra, amely most már a praktikus világot is közel hozza a tudományos világgal, és így akkor a Nagy Péterék által szervezett fesztivál átalakul, kibővül, megerősödik, és egy úgy képzelem, inkább egy ilyen tudományos technológiai hubként fog majd a hosszú évek során, hogyha megmarad a kurázs a szervezőben, mi mindig mellettük fogunk állni, átalakulni. Az Erős Zsolt Arénában lesz, és lesz benne kultúra, és természetesen mindenféle igazi csemegével, de tudományos világ is, ami megint nagyon fontos, ismétlem, hogy be fognak költözni azok a csík környéki modern technológiákkal dolgozó cégek, amelyekre lehet, hogy nem is jöttünk rá, hogy külöttünk vannak, vagy nem látjuk át, hogy milyen izgalmas tevékenységet folytatnak.
1: Egy kérdésem lenne a polgármester úrhoz, hogy látja a Széchenybe végző víz- és csatornahálózat munkálatok, hogy haladnak?
0: Az egy kemény meló, ezt szoktam mondani, lehetne jobban is, mindig azt mondom mindenki vitelezőnek, viszont a határidőket, a kalendáriumot, ami a közbeszédben benne volt, azt tartsák.
1: Na, én úgy nézem, hogy a határidőket tartottuk, hiszen még van 7 perc 10 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Ami nekem ide fel volt írva, sőt, még annál több is, lásd a pompás ügy, amit ma reggel fedeztem fel.
0: Ami nagyon fontos.
1: Úgy nézem, hogy kiveséztük. Van-e valami, amiről esetleg még szót ejtene, hiszen ugye a közelgő eseményeket, vagy a következő eseményeket illetően az ECHO-hoz,
0: hát
1: az
0: ugye vakációval lehet, hogy fiatalok hallgatnak bennünket, hogy szeptember 4-5 a Cloud Festival, és ajánlom mindenkinek 4-5-6 Cloud Festival. A lényege az, hogy a tinédzsereknek ismételten a városközpontjában elhozzuk azt a fajta zenei világot, amelyet ők szeretnek, és nem csak a zenei világot, hanem popkultúrát, úgyhogy találkozzunk majd szeptember 4-6-án is a Petőfi utca környezetében, és izgalmas Cloud Fesztiválos iskolakezdés előtti hétvégénk lehet.
1: Csak óvatosan a Cloud Fest fellépőivel, mert már láttuk, hogy mi történt udvarhelyen. Ez csak egy poénból zárva.
0: Ez egy jó poén volt, de nem lesz erre érvényes.
1: Hát mondjuk kacagunk, csak nem egy formán szokták mondani. 5 perc maradt hátra, 10 óráig. Korodi Attila, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sürgős ellenőrzéseket kért az üzemanyagpiacon Bogdán Iván. Szociáldemokrata parlamenti képviselő, korábbi energetikai miniszter a gázolaj árának jelentős emelkedése miatt. Bogdán Iván szerint a pénzügyminisztériumnak, az adóhatóságnak és a versenytanácsnak meg kell vizsgálnia, hogy a drágulás mögött valós gazdasági okok vagy spekulatív áremelések állnak. Ha a politikus úgy véli, a kormánynak gyorsan közbe kell lépnie, mert a folyamatos drágulás terheit végső soron a fogyasztók viselik. A súlyos talajszárazság és a rendkívül magas hőmérséklet jelentős károkat okozott már mostanig is a mezőgazdaságban. A talajvíz hiánya a növények fejlődését a legkritikusabb időszakokban hátráltatja, miközben a Duna alacsony vízállása miatt több térségben az öntözött csatornák sem biztosítanak elegendő vizet. Dobrudzsában elsősorban a búza, kukorica és napraforgó termés sínyli meg leginkább az aszályt. Érdemi termésre csak az öntözött területeken lehet számítani, de ott is legfeljebb a tavalyi mennyiség 65%-ára. A szárazságot jobban tűrő napraforgó esetében a tavalyi termés mintegy 80%-a várható. A romániai vasúti rendszer súlyos pénzügyi válság küszöbén áll, és fennáll a veszélye annak, hogy leállítják a vonatokat. Hívja fel a figyelmet a vasutasok országos szakszervezete. Az állami források csak nem 2 hónapja vannak befagyasztva, a kifizetetlen számlák pedig érintik a közösségi és a magánvasúti szolgáltatókat, valamint a vasúttársaságot is. A szakszervezeti képviselők szerint energia és üzemanyag költségekre, illetve karbantartásra fordítható források hiányában, továbbá az infrastruktúra használati díjának elmaradt befizetései miatt a szolgáltatók és az infrastruktúra kezelője is fontolóra veszik a járatok felfüggesztését. Az Európai Unió tagállamai 2023-ban a bruttó hazai termék, a GDP 4,7%-át fordították oktatásra, az óvodától a középiskoláig, ugyanannyit, mint 2022-ben, derül ki az Eurostat kedden közzétett adataiból. A tagállamok közül Svédország fordította a GDP arányosan a legtöbb közpénzt oktatásra, bruttó hazai termékének 6,8%-át. Finnországban 6,3%, Belgiumban 6,2% volt ez az arány. A rangsor másik végén Románia állt 3%-kal. Az uniós mutató a 2020-as rekordnak számító 5%-hoz képest 0,3% ponttal csökkent 2023-ban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, de mindvégig száraz marad az időjárás. A későbbiekben megritkul a gomoly felhőzet és a nap is előbukkan. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 20-24 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 3:10, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket az mai kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Továbbra is ilyen rendkívül borongós és szürke, meg ilyen nagyon-nagyon ásítozós a ma reggeli időjárás, de ezt csak nagyon halkan mondom. 16 fokot mérnek egyébként Csíkszeredában, 20-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Ezt ellensúlyozandó, megpróbáljuk oszlatni ezt a nagyon szürke ködöt, ami nem csak kint van, hanem úgy rátelepszik a hangulatunkra is. Érkezik az idei nyár egyik legnagyobb slágere, ez a Moving to the Sun.

Galina Elangel, valamint az Ultra Naid féle Move Into The Sun. Elmozdulnánk mi is a nap irányába, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ezt jóvá hagynák nekünk a gomoly felhők. Viccnek durva lenne, de ez tényleg megtörtént. Egy magyarországi férfi még 2020-ban elhatározta, hogy jogosítványt szerez. Elméleti oktatáson a Covid miatt viszont nem vett részt, és más is vizsgázott helyette. Úgy gondolta, hogy ha ez a módszer működött, akkor a gyakorlati oktatásnál is beválik, ezért vezetésórákat sem vett, megbízott viszont egy gépjárművezető oktatót, hogy tegye le helyette a forgalmi vizsgát. A nagy kérdés csak az, hogy hol bukott el a mesterterv? Nos, a forgalmi vizsgán. Ott ugyanis a lefizetett autós oktatónak két nekifutásra sem sikerült átmennie. Ezért az erkölcsi és vezetéstechnikai szempontból egyaránt gyenge férfi részletekben visszafizette felbújtójának a kenőpénzt. Ennyivel azonban nem úszta meg, eljárás indult ellene, és a csalást kihagyadó férfi ellen is.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikó vár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikó vár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Úgy tűnik, hogy viharjelzés van a Vécsben, lázban ég a romániai autós közösség, miután elterjedt a híre, hogy betilthatják a rendőri jelenlétre és a sebességmérő radarokra figyelmeztető jelzéseket a népszerű navigációs alkalmazásban a Vécsben. Már a hatóságok és az alkalmazás képviselői hűtik a kedélyeket, a sofőrök már megalkották a B-tervet, viharjelzésekkel figyelmeztetnek, és nyilván minden jelre megvan egy másik jel. Egészen pontosan a rendőr jelenlétét rossz időre vonatkozó emotikonnal, a radar jelenlétét pedig ködre vonatkozó emotikonnal helyettesítenék be az alkalmazás felhasználói. A találgatások egy friss Európai Uniós bírósági döntés nyomán indultak el. Az Európai Unió bírósága ugyanis kimondta, a tagállamok bizonyos feltételek mellett átmenetileg és meghatározott területeken megtilthatják a rendőri ellenőrzésekre figyelmeztető funkciók használatát az olyan navigációs applikációkban, mint például a Waze. A román rendőrség igyekezett tisztázni a helyzetet, kiemelve, hogy az uniós határozat nem jelent automatikus vagy teljes körű tilalmat. Ez a döntés egyáltalán nem jelent tilalmat és nem törli a figyelmeztetéseket az Európai Unió egész területén. A határozat csupán azt erősíti meg, hogy a tagállamoknak jogukban áll ilyen jellegű intézkedéseket bevezetni, nyilatkozta Octavian Dan, a román rendőrség szóvivője a Digi24-en. A Waze Románia közösségi koordinátora pedig hangsúlyozta, hogy a funkció letiltásához a hazai törvénymódosításban egy teljes módosításra van szükség, erre azonban egyelőre semmi ellen nem mutat. A korlátozás lehetősége minden esetre megosztotta az autós társadalmat, míg egyesek támogatnák a radarjelzések kivezetését a biztonságosabb közlekedés érdekében, mások foggal körömmel ragaszkodnak hozzájuk. Az internetes fórumokon gyorsan szárnyra kelt a megoldási javaslat, ha a rendőri jelzéseket letiltanák, a sofőrök az alkalmazásban elérhető egyéb funkciókat, például a rossz időjárásra vonatkozó vagy a viharjelzéseket használnák fel arra, hogy jelezzék egymásnak a sebességmérők jelenlétét. Mások az okostelefonok előtti időkre emlékeztettek és visszatérnének a jól bevált módszerekhez, a CB rádióhoz vagy a szembejövők levillogásához. Tény is való, hogy a vita heves, a szakértők egy dologban azonban egyetértenek. Akár rendőrt, akár vihart, akár kátyút jelez az alkalmazás, a sofőrök legfontosabb feladata továbbra is az, hogy az útra és a szabályokat az útra figyeljenek, és a szabályokat betartva közlekedjenek, mindig minden körülmények között.
1: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Az az igazság, hogy a szürke borongós időjárás és az irodai monotonitás találkozása garantáltan leszívja az ember energiáját, viszont van néhány trükk a transzsolyomban, amivel gyorsan tudok segíteni, például a fény és környezet hatását illetően érdemes ilyenkor maximalizálni a fényt. Húzzuk fel az összes sötétítőt, reluxát, és ha tehetjük, akkor üljünk az ablak közelébe. A természetes fény hiánya ugyanis növeli a melatonin, azaz az alvási hormon termelését, így értelemszerűen az ember hamarabb elálmosodik. Érdemes szerintem ilyenkor, mivel kint nincs egyáltalán hideg, nyitva tartani egy ablakot már, hogy a friss levegő is éberen tartson. Kapcsoljuk be a fejünk feletti vagy az asztali lámpát, a hidegebb fehér fény serkenti az éberséget. Hoppá! Hát nálam itt ilyen jó kis sárgás meleg fények vannak. Ez nem segít rajtam, bár mondjuk így igaz, hogy nem vagyok jelenleg álmos. Óránként álljunk fel 2-3 percre, sétáljunk egy kört a folyosón, intézzük el a lépcsőzést a lift helyett, vagy végezzünk néhány váll- és nyakkörzést, és ilyenkor érdemes megmosakodni hideg vízzel, azaz adjunk a szervezetünknek egy hidegvizes sokkot. Aztán mit tudunk még tenni annak érdekében, hogy jó maradjon a hangulatunk, illetve nyilván hatékonyak legyünk a munkaidőnkben. A koffein előtt például ígyunk meg egy pohár hideg vizet, akár citrommal. A dehidratáltság, a fáradtság egyik legfőbb álcázott oka. A borsmenta illóolaj vagy egy friss citrom narancsillata bizonyítottan élénkíti az agyműködést. Ha a munkánk engedi, akkor érdemes nyilván a kotyogóban hallgatni az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjait, illetve alkalmazhatjuk a pomodoro technikát, ami annyit jelent, hogy megtörjük a napot 25 perces fókuszált etapokra és 5 perces szünetekre. A rövid határidők ugyanis mindig lendületben tartanak. Ezekkel a tippekkel tudtam szolgálni, bízom benne, hogy hatékonnyá tesszük magunkat ezek alkalmazásával, és ugyanolyan jó hangulatban, illetve jó tempóban folytatódik, ahogy mondjuk elkezdtük a mai napot.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a Héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Reklámot hallottak!

1985-ben jelent meg Bryan Adams és a Heaven című szerzemény. 2 perc maradt hátra 11 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk, a háttérben viszont már pörög a zenekerék, Back to Black és a zene nélkül mit érek én.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Duna vízhozam a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő három napban várható a másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és augusztus 25-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként, közölte szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sok éves átlagtól. Vaskap alatt a vízhozam enyhe csökkenési tendenciát fog a továbbiakban is mutatni. A Duna vízhozamának történelmi mélypontra süllyedése miatt leállították a csernobodai atomerőmű mindkét reaktorát. Ezek Románia villamosenergia termelésének mintegy 20%-át biztosították. Az Energiaügyi Minisztérium tovább közölte, hogy az országos villamosenergia rendszernek több forrása is van a csernobodai kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlására, köztük a szélparkok, a rovinári széntüzelésű hőerőmű és a vízi erőművek. A minisztérium emlékeztet, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé, értesült az Ager Press. Néhány nap alatt több mint 3000 aláírás gyűlt össze a Kovászna megye tanácsa keretében működő Agroszik közösségi fejlesztési társulás petíciójára, amelyben sürgős intézkedéseket kérnek a barna medvék számának szabályozására. A kezdeményezők szerint egyre gyakoribbak az ember és medve közötti konfliktusok, az állatok településekre járnak be, és jelentős mezőgazdasági károkat okoznak. A petíciót az államfőnek, a kormánynak, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A hivatalos becslések szerint Romániában legalább 13 ezer medve él, közülük több mint 2400 Kovászna megyében. Megjelent a modernizációs alapból finanszírozott önálló akkumulátoros villamosenergiatárolók létesítését célzó pályázat útmutatója, jelentette be Illia Balozsán ügyvivő miniszterelnök. A program teljes keretösszege 150 millió euró. A cél legalább 2174 megawattóra új, közvetlenül az országos energiarendszerhez csatlakozó tárolókapacitás kiépítése. A támogatásra mérettől függetlenül bármely az energia ágazatban működő vállalkozás pályázhat, beleértve az újonnan alapított cégeket is. A projekteket versenyeztetés alapján választják ki. Azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek egy megawattóra telepített kapacitásra vetítve a legalacsonyabb támogatást igénylik. A pályázatokat 2026. szeptember 1-e és október 30-a között lehet benyújtani a MySMES online platformon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben marad a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás, ugyanakkor az élénk szél helyenként ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 17 fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája, tel is telefülik zenékkel. Alok Ziba, Portugal, The Man on Isle, Horan, Bruno Mars, Another, Ultra, Bee Gees, és még sokan mások gondoskodnak arról, hogy a munkatempó továbbra is jó legyen. Tartsanak velem!

0: velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene. Mozi. Koncert. Vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Névem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában, a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és slágerek.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Another featuring 54 Ultra, és egy jó kis dal, ami szintén nagyot ment idén nyáron a különböző slágerlistákon. Ez volt a Talk to You Fülig zenék között. Továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: Újabb egy hónappal, augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Nem csúszik az este.

0: te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: férfiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a Csíki Kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Fülltől fülig. Fan FM.

hőségre és kelletlen hőérzetre vonatkozó figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, és ezek csütörtöktől az ország nagy részén már érvényben lesznek. Narancssárga riasztás lesz érvényben csütörtökön reggel 10 órától pénteken reggel 10 óráig. A válságban Olténia nyugati és déli részén, valamint a Körösvidék déli részén és Erdély délnyugati részén. Ezeken a területeken különösen magas 35-39 Celsius fok közötti maximumokra lehet számítani. Egyébként a legmagasabb értékek az ország nyugati és délnyugati részére várhatók. Hőségre és kellemetlen hőérzetre kell számítani, illetve a hőmérséklet páratartalom index az ITU meghaladja a kritikus 80-as egységet. Helyenként pedig visszaállnak a trópusi éjszakák 20-26 fokos minimumokkal. Az ország többi részét illetően Konstanca és Tulcsa megye kivételével ugyanerre az időszakra sárga riasztás lesz érvényben, Moldvában, Máramarosban, Munténia, Erdély nagy részén, Olténia északi részén, valamint a Körösvidék északi részén 34-37 Celsius fok között váltakozó csúcsértékekkel. Ugyanakkor kiterjedt területeken lesz a hőség és a kellemetlen hőérzet egyaránt, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri, illetve kissé meghaladhatja a kritikus 80-as egységet. Ezekkel mindenképp számolni kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat emellett külön tájékoztatást is kiadott a rendkívül magas hőmérsékletekről és a trópusi éjszakákról. A csütörtökön 10 órától hétfő 10 óráig érvényben lévő figyelmeztetés szerint a hőhullám az ország nagy részére kiterjed és tovább erősödhet.

0: Beyoncé és a Break My Soul 2022-ből utolsóként a mai kutyogóban. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a hétre a figyelmet. Tartalmas vidám napokat a folytatásban érdemes kihasználni az előttünk álló vagy még megmaradt nyári napokat, de ne feledjék, holnaptól ismét kánikula javarészt az egész országban, mindenképpen védekezni kell a napkáros sugarai ellen, és ne feledjék, fogyasszák a vizet, legalább 2 litret naponta. Találkozzunk jó egészségben jövő héten.
1: Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: A Duna vízhozam a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 napban várható a másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és augusztus 25-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként, közölte szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sok éves átlagtól. Vaskapó alatt a vízhozam enyhe csökkenési tendenciát fog a továbbiakban is mutatni. A Duna vízhozamának történelmi mélypontra süllyedése miatt leállították a csernobodai atomerőmű mindkét reaktorát. Ezek Románia villamosenergia termelésének mintegy 20%-át biztosították. Az Energiaügyi Minisztérium tovább közölte, hogy az országos villamosenergia rendszernek több forrása is van, a csernobodai 2-es reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlására, köztük a szélparkok, a rovinári széntüzelésű hőerőmű és a vízi erőművek. A minisztérium emlékeztet, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé, értesült az Agile Press. Néhány nap alatt több mint 3000 aláírás gyűlt össze a Kovászna megye tanácsa keretében működő Agroszik közösségi fejlesztési társulás petíciójára, amelyben sürgős intézkedéseket kérnek a barna medvék számának szabályozására. A kezdeményezők szerint egyre gyakoribbak az ember és medve közötti konfliktusok, az állatok településekre járnak be, és jelentős mezőgazdasági károkat okoznak. A petíciót az államfőnek, a kormánynak, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A hivatalos becslések szerint Romániában legalább 13 ezer medve él, közülük több mint 2400 Kovászna megyében. Megjelent a modernizációs alapból finanszírozott önálló akkumulátoros villamosenergiatárolók létesítését célzó pályázat útmutatója, jelentette be Illia Balozsán ügyvivő miniszterelnök. A program teljes keretösszege 150 millió euró. A cél legalább 2174 megawattóra új, közvetlenül az országos energiarendszerhez csatlakozó tárolókapacitás kiépítése. A támogatásra mérettől függetlenül bármely az energia ágazatban működő vállalkozás pályázhat, beleértve az újonnan alapított cégeket is. A projekteket versenyeztetés alapján választják ki. Azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek 1 megawattóra telepített kapacitásra vetítve a legalacsonyabb támogatást igénylik. A pályázatokat 2026. szeptember 1-e és október 30-a között lehet benyújtani a MySMES online platformon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben marad a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás, ugyanakkor az élénk szél helyenként ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 17 fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel.
2: Fan
1: FM Rádió. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő és augusztus 25-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként, közölte szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól. Vaskapó alatt a vízhozam enyhe csökkenési tendenciát fog a továbbiakban is mutatni. A Duna vízhozamának történelmi mélypontra süllyedése miatt leállították a csernobodai atomerőmű mindkét reaktorát. Ezek Románia villamosenergia termelésének mintegy 20%-át biztosították. Az Energiaügyi Minisztérium tovább közölte, hogy az országos villamosenergia rendszernek több forrása is van. A csernobodai kettes reaktor leállítása miatt kieső termelés pótlására, köztük a szélparkok, a rovinári széntüzelésű hőerőmű és a vízi erőművek. A minisztérium emlékeztet, ha szükség van rá, Románia vezetékrendszere 4000 megawattnyi áram importálását teszi lehetővé, értesült az Ager Press. Néhány nap alatt több mint 3000 aláírás gyűlt össze a Kovászna megye tanácsa keretében működő Agroszik közösségi fejlesztési társulás petíciójára, amelyben sürgős intézkedéseket kérnek a barna medvék számának szabályozására. A kezdeményezők szerint egyre gyakoribbak az ember és medve közötti konfliktusok, az állatok településekre járnak be, és jelentős mezőgazdasági károkat okoznak. A petíciót az államfőnek, a kormánynak, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A hivatalos becslések szerint Romániában legalább 13 ezer medve él, közülük több mint 2400 Kovászna megyében. Megjelent a modernizációs alapból finanszírozott önálló akkumulátoros villamosenergiatárolók létesítését célzó pályázat útmutatója, jelentette be Illia Balozsán ügyvivő miniszterelnök. A program teljes keretösszege 150 millió euró. A cél legalább 2174 megawattóra új, közvetlenül az országos energiarendszerhez csatlakozó tárolókapacitás kiépítése. A támogatásra mérettől függetlenül bármely az energia ágazatban működő vállalkozás pályázhat, beleértve az újonnan alapított cégeket is. A projekteket versenyeztetés alapján választják ki. Azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek egy megawattóra telepített kapacitásra vetítve a legalacsonyabb támogatást igénylik. A pályázatokat 2026. szeptember 1-e és október 30-a között lehet benyújtani a MySMES online platformon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben marad a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás, ugyanakkor az élénk szél helyenként ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 17 fokot mérnek, a csúcsérték 20-22 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Népem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön Románia szinte teljes területén sárga figyelmeztetés lesz érvényben kánikula miatt, míg 8 megyében, a Vánságban, Olténia nyugati és déli részén, a Körösvidék déli részén, valamint Erdély délnyugati térségében narancssárga riasztás lesz érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtök délelőtt 10 órától hétfő délelőtt 10 óráig a hőhullám rendkívül magas hőmérséklettel és fokozott hőérzettel, valamint trópusi éjszakákkal tér vissza. A nappali csúcshőmérséklet általában 34 és 39 fok között alakul. A legmagasabb értékekre az ország nyugati és délnyugati részén kell számítani. A hőmérséklet és páratartalom együttes hatását jelző ITU index pedig kiterjedt területeken eléri, illetve meghaladja a 80-as kritikus egységet. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernobodai atomerőmű 2. reaktorának kiesése miatti hiánypótlásához, közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium. Újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad. Az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és importra is van lehetőség, fogalmaz a minisztérium. Kedden ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs, amelyen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra, értesült a MASZ-ról. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyosítása az iskolai vakációk idején, számolva az edupedu.ro. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott egy kormányhatározat tervezetet, amely törölné a jelenleg érvényes szabályozásnak azt a rendelkezését, amely a rászoruló diákoknak a szünidő alatt is biztosítja az ösztöndíjat. A változásra a minisztérium indoklásában nem térnek ki, és a tervezet mindössze 2 héttel a 2026-2027-es tanév kezdete előtt jelent meg. A módosítás értelmében a havi 300 lejes szociális ösztöndíjat a jövőben csak a tanítási időszakban folyósítanák, ugyanúgy, mint az érdem és technológiai ösztöndíjakat. A tervezet augusztus 27-éig van közvitán, az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet benyújtani. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának. Az érdem ösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérés és a támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben tovább tart a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás, helyenként élénk széllel. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet azonban mindössze 19 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegnek.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name. I'm

0: Hivatalos slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön Románia szinte teljes területén sárga figyelmeztetés lesz érvényben kánikula miatt még 8 megyében, a Vánságban, Olténia nyugati és déli részén, a Körösvidék déli részén, valamint Erdély délnyugati térségében narancssárga riasztás lesz érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtök délelőtt 10 órától hétfő délelőtt 10 óráig a hőhullám rendkívül magas hőmérséklettel és fokozott hőérzettel, valamint trópusi éjszakákkal tér vissza. A nappali csúcshőmérséklet általában 34 és 39 fok között alakul. A legmagasabb értékekre az ország nyugati és délnyugati részén kell számítani. A hőmérséklet és páratartalom együttes hatását jelző ITU index pedig kiterjedt területeken eléri, illetve meghaladja a 80-as kritikus egységet. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernobodai atomerőmű 2. reaktorának kiesése miatti hiánypótlásához, közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium. Újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamosenergia termelés továbbra is magas szinten marad. Az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és importra is van lehetőség, fogalmaz a minisztérium. Kedden ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs, amelyen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyosítása az iskolai vakációk idején, számolva az edupedu.ro. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott egy kormányhatározat tervezetet, amely törölné a jelenleg érvényes szabályozásnak azt a rendelkezését, amely a rászoruló diákoknak a szünidő alatt is biztosítja az ösztöndíjat. A változásra a minisztérium indoklásában nem térnek ki, és a tervezet mindössze 2 héttel a 2026-2027-es tanévkezdésre előtt jelent meg. A módosítás értelmében a havi 300 lejes szociális ösztöndíjat a jövőben csak a tanítási időszakban folyósítanák, ugyanúgy, mint az érdem és technológiai ösztöndíjakat. A tervezet augusztus 27-éig van közvitán, az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet benyújtani. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának. Az érdem ösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérés és a támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ez az élénk szél miatt valamivel kevesebbnek érezhető. A csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán tovább ritkul a gomoly felhőzet, visszatér a kánikula, emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben azonban már a 30 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a nemzeti összetartozás és az új kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Van, amikor egy dallam nem csak megszólal, hanem emlékeztet. Emlékeztet arra, hogy vannak emberek, akik életükkel örök példát hagytak ránk. Az Én Népem című folkopera ilyen találkozásra, ünneplésre hív. Zenével, énekkel és néptánccal tisztelgünk. Tiszteletre méltó Márton Áron előtt. Várjuk augusztus 22-én este 8 órától Csíkszeredában, a Gyors Korcsolya pályán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Új zenék és slágerek.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön Románia szinte teljes területén sárga figyelmeztetés lesz érvényben kánikula miatt még 8 megyében, a Vánságban, Olténia nyugati és déli részén, a Körösvidék déli részén, valamint Erdély délnyugati térségében narancssárga riasztás lesz érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtök délelőtt 10 órától hétfő délelőtt 10 óráig a hőhullám rendkívül magas hőmérséklettel és fokozott hőérzettel, valamint trópusi éjszakákkal tér vissza. A nappali csúcshőmérséklet általában 34 és 39 fok között alakul. A legmagasabb értékekre az ország nyugati és délnyugati részén kell számítani. A hőmérséklet és páratartalom együttes hatását jelző ITU index pedig kiterjedt területeken eléri, illetve meghaladja a 80-as kritikus egységet. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernobodai atomerőmű 2. reaktorának kiesése miatti hiánypótlásához, közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium. Újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad. Az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és importra is van lehetőség, fogalmaz a minisztérium. Kedden ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs, amelyen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyosítása az iskolai vakációk idején, számolva az edupedu.ro. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott egy kormányhatározat tervezetet, amely törölné a jelenleg érvényes szabályozásnak azt a rendelkezését, amely a rászoruló diákoknak a szünidő alatt is biztosítja az ösztöndíjat. A változásra a minisztérium indoklásában nem térnek ki, és a tervezet mindössze 2 héttel a 2026-2027-es tanév kezdete előtt jelent meg. A módosítás értelmében a havi 300 lejes szociális ösztöndíjat a jövőben csak a tanítási időszakban folyósítanák, ugyanúgy, mint az érdem és technológiai ösztöndíjakat. A tervezet augusztus 27-éig van közvitán. Az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet benyújtani. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának. Az érdem ösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérése támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ez az élénk szél miatt valamivel kevesebbnek érezhető. A csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán tovább ritkul a gomoly felhőzet, visszatér a kánikula, emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben azonban már a 30 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Marcell, jön anyám. Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
3: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
3: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön Románia szinte teljes területén sárga figyelmeztetés lesz érvényben kánikula miatt még 8 megyében, a Vánságban, Olténia nyugati és déli részén, a Körösvidék déli részén, valamint Erdély délnyugati térségében narancssárga riasztás lesz érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint csütörtök délelőtt 10 órától hétfő délelőtt 10 óráig a hőhullám rendkívül magas hőmérséklettel és fokozott hőérzettel, valamint trópusi éjszakákkal tér vissza. A nappali csúcshőmérséklet általában 34 és 39 fok között alakul. A legmagasabb értékekre az ország nyugati és délnyugati részén kell számítani. A hőmérséklet és páratartalom együttes hatását jelző ITU index pedig kiterjedt területeken eléri, illetve meghaladja a 80-as kritikus egységet. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernobodai atomerőmű 2. reaktorának kiesése miatti hiánypótlásához, közölte kedden az Energiaügyi Minisztérium. Újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad. Az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és importra is van lehetőség, fogalmaz a minisztérium. Kedden ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs, amelyen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyósítása az iskolai vakációk idején, számolva az edupedu.ro. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott egy kormányhatározat tervezetet, amely törölné a jelenleg érvényes szabályozásnak azt a rendelkezését, amely a rászoruló diákoknak a szünidő alatt is biztosítja az ösztöndíjat. A változásra a minisztérium indoklásában nem térnek ki, és a tervezet mindössze 2 héttel a 2026-2027-es tanév kezdete előtt jelent meg. A módosítás értelmében a havi 300 lejes szociális ösztöndíjat a jövőben csak a tanítási időszakban folyósítanák, ugyanúgy, mint az érdem és technológiai ösztöndíjakat. A tervezet augusztus 27-éig van közvitán, az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet benyújtani. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának, az érdem ösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérése támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ez az élénk szél miatt valamivel kevesebbnek érezhető. A csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán tovább ritkul a gomoly felhőzet, visszatér a kánikula, emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben azonban már a 30 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

ez a csend, ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend, ide bent.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Augusztus 20-án Szent István király ünnepén közös ünneplésre hívja Csíkszered a Városháza a csíkiakat és vendégeiket a Mikóvár udvarára. A közösség a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén délután 5 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor a csíki kamarazenekar tagjainak közreműködésével, majd a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret áldják meg. Délután 17:30-tól a Hargita Néptánc Színház Szomszédolás című bemutató előadásával kalauzolja el a közönséget a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába. Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án a Mikóvár udvarán.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

milyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Dolgozok a csomagot, évek

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

9-től 90-esek minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Egy évtized legjobb dalai. Ez az évjárat.
1: Fülig zene. Fun FM.
0: Egy évtized legjobb dalai. 90-esek 9-től.

process as to where it's done. So keep moving.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz.
0: Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szűrtől Fűnik, Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM, Fűnik.